0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Format rádió és televízió. Az Esztéki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök június 8-ai magyar nyelvű adásunkat hallgatják, a többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben.
1: Híreink következnek!
0: A horvát kormány az elmúlt években több intézkedéssel is próbálta vonzóbbá tenni a katonai pályát. Emelték a béreket, bővítették az előmeneteli és képzési lehetőségeket. Modern fegyverzet beszerzését indították el, valamint lazítottak egyes felvételi feltételeken. Mégis egyre több hivatásos katona hagyja el a hadsereget, mutatta ki a 2025-ös éves védelmi jelentés. A katonák illetményét mintegy 40%-kal, a hivatásos állomány

0: Egészének bérét átlagosan 30%-kal emelték. Ennek ellenére 4 év alatt 1276-tal csökkent a horvát fegyveres erők hivatásos állományának létszáma. A Védelmi Minisztérium adatai alapján tavaly 751 hivatásos katona hagyta el a rendszert, miközben mindössze 538-an kötöttek szerződést katonai vagy tengerészeti szolgálatra. A horvát hadseregnek 2025 végén 13.732 hivatásos tagja volt, 82-vel kevesebb, mint egy évvel korábban. Bár az éves csökkenés önmagában nem tűnik nagynak, a kedvezőtlen tendencia a toborzási erőfeszítések ellenére sem állt meg. A kezdő katonai fizetés a rendelkezésre álló adatok szerint körülbelül 1300 euró, ez azonban nem bizonyult elég vonzónak a fiatalok számára. A kötelező alapkatonai kiképzést idén 18 év után indították újra Horvátországban, és a bevezetés egyik célja az volt, hogy a sorkatonák közül minél többen hivatásosként folytassák szolgáltatásukat a fegyveres erőknél. A program második ciklusa május 18-án indult, már 900 sorkatonával. A Védelmi Minisztérium áprilisban 400 új katona és tengerész felvételére írt ki pályázatot. A lehetőséggel azok is élhettek, akik az újraindított kötelező katonai szolgálat első év folyamában teljesítettek szolgálatot. A belső felmérésekben a 800 sorkatonából 260-an jelezték, hogy hivatásos katonaként folytatnák pályájukat. Közülük azonban többen meggondolták magukat, mások pedig nem feleltek meg a szigorú egészségügyi vizsgálatokon. Végül várhatóan mintegy 200 sorkatona kerülhet be a rendszerbe, miközben a civil jelentkezők száma nagyjából 100 volt. A pályázatra összesen 313-an jelentkeztek, vagyis a minisztérium nem tudja feltölteni a tervezett 400 fős keretet.
1: 1992-ben az ENSZ Rio de Janeiroban tartott konferenciáján jelölték ki június 8-át az óceánok és tengerek napjának. Az esemény célja, hogy felhívja az emberiség figyelmét ökoszisztémánk sebezhetőségére, az óceánok jelentőségére és a vízi élőlények sokszínűségére. Az óceánok jelentősége felbecsülhetetlen a földi élet számára. Minden második lélegzetvételünket az óceán élővilága biztosítja. Mégis évről évre az óceánok szennyezése egyre nagyobb problémát jelent. 2016-os becslések alapján 2050-re több műanyag lesz a föld óceánjaiban, mint hal. Bolygónk felszínének több mint 70%-át víz borítja, amelynek jelentős részét a három óriási óceán teszi ki. Az Indiai óceán a legmelegebb és a legkisebb óceánunk. Őt követi sorban az Atlanti, ami földünk felszínének 20%-át borítja. A legnagyobb óceán díjjal a csendes óceán büszkélkedhet. A bolygónk felszínének több mint harmadát fedi le, azaz nagyobb területet foglal el, mint a szárazföldek összessége. A csendes óceán számos más rekord birtokosa is, többek között a legmélyebb óceán, és földünk legmélyebb pontja is a medrében található. A Marianna árok, ahol az óceán mélysége 11.034 méter. A Nemzetközi Hidrográfiai Szervezet a Jeges-tengert is óceánként tartja számon, így ez a negyedik és egyben legkisebb óceánunk. Bár óceánográfusok is gyakran a tenger kifejezés használják vele kapcsolatban, és az Atlanti óceán részének tekintik. A szervezet 2021-ben az óceánok világnapján jelentette be hivatalosan, hogy az Antarktisz kártelelő víztömeg az 5. óceán. A déli óceán tehát az a vízterület, ami az Antarktisz körül található 60. szélességi fokig. Az óceán a kontinensek között elterülő és beltengernek nem tekinthető nagy tengerek valamelyike, mely nagy kiterjedésű, nagy mélységű, önálló áramlási rendszerrel rendelkező világtenger. A Föld körülbelül 510 millió négyzetkilométer felszínéből mintegy 361 millió négyzetkilométert fed le. Ez a Föld felületének 70,8%-a. Az óceánok területének több mint a felének átlagos mélysége 3000 méternél mélyebb. A nagyságbeli dimenziók egészen az 1500 kilométertől, ami az Atlanti óceán legkeskenyebb része, a 13000 kilométerig, a csendes óceán legnagyobb szélességéig terjednek. Tipikusan azt mondható, hogy a horizontális nagyságrendek hozzávetőleg 200-szorosa a vertikális dimenzióknak. Mindezekből következnek a dinamikai jellemzők, amelyek az óceáni áramlatokat meghatározzák. A vertikális irányú áramlási sebesség mindössze csak 1%-a a vízszintes irányú áramlási sebességeknek. A Föld kéreglemezei két típusba sorolandók, a kontinentális kéreglemezek sokkal vastagabbak, mint a másik lemeztípus, az óceáni kéreglemezek. Az utóbbiak úgynevezett óceáni hadságokat képeznek, amelyektől a lemezek távolodnak a kontinentális lemezek irányába, és sokkal sűrűbb lévén ott alábukva mélytengeri árkokat alakítanak ki. Két ilyen tektonikus lemez találkozásánál erős vulkanikus tevékenység figyelhető meg. Történetük évezredekkel ezelőttre tekint vissza, amikor is a polinézek először hajóztak nagyobb távolságokra az óceánok belseje felé, Krisztus előtt 4000 körül. Európából nagy valószínűséggel Phitheas hajózott először az Antarkti-óceánon át, Skandinávia irányába, Krisztus előtt 325 körül. Ezzel az Atlanti-óceán felfedezőjének is tekintik. Az arab kereskedők a középkorban relatíve jól ismerték az Indiai-óceán északi vidékét, ahol kereskedelmi útvonalakat hoztak létre. A modern európai oceanográfiai ismeretek jó részt a középkor végi felfedezőkkel kezdődött, mint Diaz, Columbus, Vasco de Gama, Ferdinand Magellán és sokan mások. E felfedezőket és tengerészeket hamarosan tudósok, tudományos felfedező utak követték. Köztük talán a legismertebb James Cook és Charles Darwin, illetve az Arktisz és az Antarktisz első európai leírói. Az óceán szó az okeános szóból származik, mely a világkorongot körülvevő folyam, világtenger jelentéssel bírt. Eredetileg a nagy ősvíz istenének volt a neve a görög mitológiában. A latin oceánus ennek a szónak az átvétele. A magyar nyelvbe a latin nyelven keresztül került a szó, az ós végződés elhagyásával. Más európai nyelvbe is a latinon került át. A szó első magyar nyelv előfordulása egy 1604-ben írott szövegben található, sziget az német óceánuson. Legközelebb 1651-ben Zrínyi Miklósnál fordul elő. A 18. század vége felé terjedt el, főleg Csokonai Vitéz Mihály verseiben szerepel, viszonylag gyakran. A reformkori magyar íróknál már sűrűn szerepel a szó. Az óceán szó második jelentése, valaminek a mérhetetlenül nagy tömege, özöne. Ezt a jelentés változatot leginkább az irodalom kedvelte. Szimbólumként is előszeretettel használták a szót, például Ady Endre az Írtől az óceánig című versében.
2: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.